0: že presvet nie sme ničím.
1: Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 28-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U sljedeća dva sata donosimo vam najvažnije vijesti i događaje iz života Hrvata u Mađarskoj, uz zanimljive reportaže, kulturu, glazbu i aktualnosti iz naše zajednice. Govorit ćemo o obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti, tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, kao i brojnim kulturnim i folklornim događanjima koji nas očekuju ovih dana. Donosimo i pregled novog broja Hrvatskog glasnika, priču o novoj knjizi Zlate Šoltes Štric te glazbeni prilog posvećen Jeleni Rozgi. Uz dobre teme, zanimljive sugovornike i puno hrvatske glazbe ostanite s nama sve do 10 sati. Sa vama su danas tonski snimatelj Ladislav Štraser te članovi novinarske ekipe, pripravnica Lea Škrlin, Branka Pavić-Blažetin, Tomu Furite kolege sa HRT-a i dežurni urednik Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Mai műsorunkban a Magyarországon és Romániában is működő keresztény-cigány misszió alapítványt ismerhetik meg. A 20 éve működő alapítvány az oktatás, lakhatás és a lelki gondozás területén egyaránt segítséget nyújt a sok esetben leszakadó térségben, vagyis cigány telepeken élő roma embereknek.
2: Menj el a sövényekhez, menj el az útkereszteződésekhez, ne magaddal törőd, hogy vajon mit mondanak, vajon nekem jól esik vagy nem.
1: Mondja Kopasz Jenő lelkész egy archív felvételen a Sövények mellett című filmben.
2: Jaj néked, ha nem veszed észre azokat, akik a sövények mellett jajgatnak. Most neked mondom, légy barnabőrű vagy, tanult emberit. Jaj néked, ha nem hallod azoknak sírását a sövények mellett, ha nem látod meg a szegény embert, akinek pont Jézusra van szüksége.

0: Asszonyvásárán vagyunk.
1: Román-magyar határtól néhány kilométerre egy kis település.
0: És itt is jelen van az alapítvány.
1: Itt is jelen van a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány.
2: Mondja Dan László, a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány elnöke.
1: 2012 óta vagyunk jelen az oktatási programunkkal, ahol gyerekekkel foglalkozunk.
0: Itt hogyan élnek az emberek?
1: Egymás mellett él a cigányság és a magyarság. Korábban sokkal több probléma volt, és nagy feszültségek is voltak, de az utóbbi időben egyértelműen látszik az alapítványnak a jelenléte, hiszen nem csak iskolát működtetünk, hanem gyülekezetünk, imaházunk is van, és amikor az emberek életváltozáson mennek át, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy a szemléletük, a gondolkodásuk változik meg és hitre jutnak, hanem a hétköznapi élet a gyakorlatban is sokkal másképp viselkednek.
0: Közben megérkeztünk az iskolához.
1: Ez az épület nem sokban különbözött a mellette levő épületektől. Néhány évvel ezelőtt egy egyszerű kis család házat vásároltunk meg. Három tantermet alakítottunk ki az épületbe, majd hozzáépítettünk egy ebédlőt, konyhát. Az emeleti részre pedig egy tetőcsere után egy vendégházat alakítottunk ki, ahol 18-20 főt tudunk fogadni, és önkéntes csoportok is jönnek, akik nyaranta foglalkoznak a gyerekekkel. Románia területéről, Magyarországról jönnek fiatalok,

0: és minden nyáron fogadunk legalább két holland csoportot, önkénteseket, eljönnek, szétnéznek, és utána visszavágynak. Itt tanítják meg a fiatalokat dolgozni, és itt mutatják be azt, hogy nem csak az a nyugati világ, ami már természetes a fiataloknak, ahogy felnőnek, nem élnek az emberek. Európai Unión belül is sokkal szegényebb körülmények között. Egyforma nyelvet beszélünk, de külön országban élünk, ezért szükséges az, hogy a Keresztény Cigány Misszió Alapítványnak legyen egy alapítványa bejegyezve Romániába is, a FGM Románia, Fundáció Gypsy Mission Románia, és annak az elnöke a Philip Szier lelkipásztor.
1: Innen asszonyvásáráról járnak be a gyerekek a tanodába, vagy pedig közeli településekről is?
2: A programban kimondottan asszonyvásári gyerekek vannak. Ezen kívül 4 település van érmelléken, és ott is folyik az oktatás, hol kisebb, hol nagyobb csoportokkal.
1: Ide például hány gyerek?
2: 30 gyerek.
3: Mondja Philip Szilárd lelkipásztor.
2: Van elsős, van harmadikos, van negyedikes.
4: Imike, kezdjed az olvasást.
5: Gazdag Ázsi, egér lakta kis tarisznya, részlet. Volt egyszer egy kis kamrában szegen lógó, hímes munka, egy halótas kis tarisznya. Nyáron vígan forgolódott, hajnalban kelt, morgolódott, de ugrott, ha jött a gazda.
0: Ebben az országban sok olyan terület van, ahol cigány gyermekek, különösképpen a cigány gyerekekre igaz ez, hogy úgy végzik, úgy fejezik be a 8 osztályt, hogy nem tudnak írni, olvasni. Nem járnak rendszeresen iskolába. A másik dolog pedig az, hogy azokban az iskolákban, hova járnak, nem foglalkoznak úgy vele a pedagógusok. A mi programjainkban az a különös dolog, hogy odaszánt életű tanárok foglalkoznak, akiknek ez nem munka csupán, hanem ők szeretik is a cigány gyerekeket.
1: Fontos egyébként bevonni a szülőket is?
2: Volt ilyen része is a programunknak, amikor kimondottan analfabéta iskolát indítottunk a felnőtteknek, akik nem tudtak írni és olvasni, vagy közülünk volt, aki foglalkozott velük, akik amúgy is munkatársak a missziónál, vagy pedig fogadtunk tanárt, tanítót, akit fizetett az alapítvány azért, hogy tanítsa a felnőtt embereket írni, olvasni, és egy év alatt megtanultak.
1: Itt hanyadikosok tanulnak?
6: Harmadik osztályosok.
1: És mi az, amit itt pluszban kapnak a gyerekek az iskola után?
4: Délutáni program úgy kezdődik, hogy jönnek, ebédelünk, van szünetünk, utána kezdjük a feladatot, a házi feladatot. Gyerektől függően, tehát van, akivel tudunk haladni az iskolai terv szerint, és van, akivel nem.
3: Mondja Philip Noémi, tanárnő.
4: De próbálunk felzárkózni a többi gyerekekhez.
1: Na és gyerekek, miért jó ide járni ebbe a tanodába?
7: Megcsináljuk a házit, amit oda nem kapunk. Megcsináljuk.
1: És ez nagy segítség nektek?
7: Igen. Olvasunk.
1: Jó itt lenni?
7: Igen.

0: Miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt. Feltámadt. Ahogy megmondta néktek előre, harmadnapra fel fog támadni. Basszony! Miért sírsz? Kit keres?
1: Uram! Uram! Ha te vagy a kertész, és te vitted el Jézus testét, mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt innen.
0: Mária! Mária!
1: Te vagy az! Jézus!
2: Hogyan került ide ez a bábcsoport az asszony vásári cigánytelepre?
3: Nagyon sok települést látogatunk, roma közösségeket, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk azokkal, akik itt végeznek a roma közösséggel szolgálatot.
4: Mondja Szűcs Attila, a gyermek evangelizációs közösség vezetője.
3: És az ő meghívásukra vagyunk itt ezen a délutánon. A fiatalok és a gyermekeket célozza meg a bábmisszió, a bábszolgálat. Nagyon nyitottak, főleg a roma közösségekben tapasztaljuk, hogy ők szívják magukban mindazt, amit látnak, mindazt, amit hallanak, és hiszem, hogy ez pozitívan hat az ő életükre és az ő viselkedésükre, az ő beszédükre és gondolkozásukra. Ez a célunk, hogy a bábszolgálat által bemutassunk egy olyan példát, ami biblikus, és ami hisszük, hogy számukra is egy nagy áldás.
5: Gyerekek, hogyan tetszett az előadás?
6: Jó volt.
5: Miről szólt ez a báb előadás?
6: Húsvétről.
5: És mit tudtok a húsvétről?
6: Hát, hogy nem a locsolkodásról és a tojászedésről szól.
7: Meg a pénzről sem.
5: Hanem miről szól?
7: Krisztus legelsőre meghalt a bűneink miatt, és azt mondta nekiek, hogy bocsáss meg, atyám, a bűneiket.
8: Asszonyvásáron vagyunk a Varga családnál.
4: Mondja Pap László lelkipásztor.
8: Béla és Irénke, és ezek a gyerekek, akik itt vannak, ezek az ő unokáik, a fiaiknak a gyermekei. Ezek a gyermekek rendszeresen részt vesznek az Isten tiszteleteinken, ami hetente kétszer van, pénteken és vasárnap.
5: Milyen élni egy cigánytelepen?
9: Hát egy cigánytelepen nem jó élni, úgy, mint az úrházában jó lenni.
4: Mondja Varga Irén.
9: Az a kinti állapnak nem jó lenni, mert a kinti állap csinálhatnak, amit akarnak, de az új gyermekei nem csinálhatnak azt, amit akarnak.
5: Most hány gyereket nevelnek?
10: Az unokákat.
5: De miért a szülők?
9: A szülők elszoktak.
10: Szoktak menni dolgozni Magyarba, mert nincsen az a munka lehetőség.
9: Romániában nem lehet egyáltalán elélni.
10: Mert muszáj elmenjük máshol, keresünk meg a kis pénzünket, hogy mit is tudjunk Romániába elélni.
4: Mondja Varga Béla.
10: Szedik a paradicsom, a paprikát, ami van.
9: Magyarországon, dologon.
8: Most már közel 8 éve, hogy kapcsolatba kerültem a cigánymisszióval, korábban egy magyar körzetbe szolgáltam, és ezelőtt 8 éve felmerült az a lehetőség, amikor a baptista egyház és a cigánymisszió között szorosabb lett a kapcsolat és az együttmunkálkodás, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a cigánymisszióban cigány emberek közt szolgálni. Én úgy értettem meg, és éreztem akkor, hogy érdemes ezeken az embereken segíteni, érdemes ezek közé az emberek közé eljönni, elhozni az evangéliumot, hogy megismerjék az Urat, megismerjék Istent, és megváltozva lelkileg kiemelkedjenek abból a helyzetből, nyomorúságból éppen, amiben vannak.
5: Ki hogyan tervezi a jövőjét, Réka?
6: Én orvos szeretnék lenni.
7: Rendőr.
5: Rendőr leszel.
7: Én úgy tervezem, hogy járok legelső egyetemre. Ha befejeztem az egyetemet, akkor lelkipásztor akarok lenni.

0: 1972-ben édesapám Kopasz Jenő kezdte a cigánymissziót egy idézőjelbe vett véletlenszerű lépéssel, ezzel a bizonyos vasárnap délután, ugye egy prímás cigánynak a meghívására elmentek egy Turicse nevű községbe.
1: Mondja Kőszegi Dániel, a Keresztény Cigánymisszió Alapítvány alapítója.
0: És ott olyan nagy ovációval fogadták a cigányok az evangéliumot, ami meglepetés volt a szüleimnek, és ennek kapcsán indult az egész misszió munka. Elkezdtek Turicsére járni, ott gyülekezet formálódott, megkeresztelkedtek a cigányok, ugye hívők lettek, aztán ottan a szomszédközségek Csaholc, Tiszabecs, és végül pedig Uszka is, ami már eléggé ismert. Az édesapám által elkezdett, Kopasz Jenő által elkezdett misszió, ugye tartott a jó 20 évig, vagy talán tovább is, amíg ő élt addig, és utána volt egyfajta szünet, bár jó anyám mindig lejárt Uszkára. És 98-ban pedig furcsa mód engem is valamilyen módon megpiszkált a Jóisten, és beledobott a mély vízbe, hogy kezdjek foglalkozni a cigányokkal, amire én egyébként nem is gondoltam, hogy ez tényleg jó lenne. Pedig 10 éves gyerekként, ugye, mondjam azt, hogy ottan jó apám mellett ott segédkeztem nagyon sokat, rengeteg alkalommal, és hát rossz kifejezés talán, hogy tanultam, hogy ő hogy végezte ezt a misszió munkát.

0: Asszonyvására után most egy másik településre érkeztünk, Magyarkécre.
1: Magyarkéc az egyik legrégebbi helyszín az alapítványunknak. Közel 20 éve annak, hogy az alapítvány munkatársai elkezdték a munkát, elsősorban hitéleti munkát, gyülekezetet alapítottak, plántáltak, és gyülekezetet tartanak fönn, és a jelen időben pedig egy új multifunkcionális épületnek az építése folyik, amit hamarosan átadunk a rendeltetésének.
0: Azok az emberek vagy családok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a cigány misszió alapítványhoz, azoknak az embereknek az élete megváltozik?
1: Több területen lehet látni a változást. Azt szoktam mondani ezeknek az embereknek, hogyha életváltozáson, megtérésen mennek át, egy új életet kezdenek élni, elhagyják a régi dolgokat, akkor szemmel látható mindenkinek a változás. Megszépülnek a házaik, házaikhoz egy-egy szobát toldanak, vagy épp fürdőszobát alakítanak ki. Tehát minden ember szem előtt egyértelmű az a változás, ami az ő életükbe történik.
0: Tehát akkor van jövőképük, ugye?
1: Egyértelműen van. Gyerekeket iskolába járatják, sőt, ők maguk is elkezdenek tanulni. Az alapítványunknak van egy programja, a Kácia Bibliaiskolának nevezük, és ebben felnőtteket tanítunk a biblia ismeretekre, és ők lesznek majd azok, akik átadják az ismereteket a saját népüknek a gyülekezetbe.
2: Akik pedig befogadták, azokat felhatalmaztat arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratjából, hanem Istentől születtek.
3: Ez az az igazság, amit elfogadunk abban a pillanatban, amikor az Úr Jézus Krisztusba vetettük bizalmunkat, vagy ahogy ez az igevers mondja, hogy befogadtuk őt. De ugyanakkor érdekes megfigyelni azt, hogy amikor Isten gyermekei vagyunk, akkor közösségünk van Istennek más gyermekeivel is.
0: Hogyan kerültél kapcsolatba a cigány misszió alapítvánnyal?
2: A gyülekezetben, ahogyan jártam, és akkor az Úr küldte a kapcsolatot, én úgy hiszem, mert nagyon sokat segítettek rajtunk.
0: Miért fontos ez neked, hogy tanulmányozod az Istennek az igéjét?
2: Hát elsősorban azért is fontos, hogy hát lelkileg növekedjek én.
4: Mondja ifjabb Varga Mihály.
2: Megismerje még jobban az Úr Jézust, és fontos a szolgálatban, a gyülekezetben.
0: Mi az, amit itt a Bibliaiskolában konkrétan megtanulnak azok, akik jelentkeznek?
3: A Bibliaiskolában törekszünk arra, hogy három irányba képezzük azokat, akik jelentkeztek.
4: Mondja dr. Kovács József, oktatási vezető.
3: Az egyik irány az, hogy elmélyítjük a Biblia ismeretüket, a másik irány pedig, hogy a lelki életben elmélyítsük, és a tanítványságot hangsúlyozzuk ki, és a harmadik irány pedig, hogy felkészítsük a szolgálatra őket.
1: A misiék életében nagy segítség volt, hogy ők már gyermekként, fiatalként kapcsolatba kerülhettek a gyülekezettel. Ő már a második generáció itt Magyarkécen, akik a gyülekezetbe járhatnak, és amikor közelednek, ők látják, hogy a kortársaik, a fiatalok, ki milyen züllött életet él, és ők pedig már egy más példát láttak a szüleiktől, akik hamarabb megtértek, és az ő életükben volt egy kapaszkodópont.
0: Látom, hogy a Biblia mellett van egy ilyen kis kiegészítő kézikönyv, mondhatom így?
3: A Bibliaiskolának vannak tankönyveik. Ezek a tankönyvek olyanok, amelyeket különlegesen erre a szituációra írtam, figyelembe véve azoknak a cigányoknak az értelmi szintjét, akikkel foglalkozok, bibliaismereti szintjét, és ugyanakkor azokat a problémákat, amelyekkel szembenéznek. A tanítás és az oktatás éppen arról szól, hogy valakiket vezessünk úgy az ismeretbe, mint a magatartásba, és onnan kell kezdeni, ahol ők vannak.
0: És itt hol kellett kezdeni?
3: Sok esetben az olvasásnál kellett kezdeni.
0: Hány éves ez a bibliaiskola?
3: A bibliaiskolát 4 éves terveztük. Ennek az első 2 éve valójában a hitben és a biblia ismeretbe való megalapozás, majd pedig a második 2 éve a gyülekezeti szolgálatra előkészítés, a gyülekezeti vezetésre előkészítés.
0: Misi, te a gyülekezetben szolgálsz, vagy tevékenykedsz valami?
2: Többféle szolgálatot is végzek, úgy igei területen is, meg zeneileg használ az Úr, és szolgálom őt örömmel.
0: Mit tudnál elmondani az életedről?
2: Nagyon boldog vagyok az Úr Jézusban, és megáldott engem családdal, gyerekikkel, feleségemmel, és ő vele vagyok, és ennél boldogabb nem tudnánk lenni, úgy hiszem.
0: Te hogyan látod az alapítványnak a további sorsát, vagy a jövőjét?
1: Sokat gondolkodom azon, hogy mi lesz a legjobb a jövőt illetően, és egyre inkább azt látom, minél több tehetséges, odaszánt életű cigány fiatalt bevonni, akiket tanítatunk, akikkel foglalkozunk akár a Kácia Bibliaiskolánkba, a legtehetségesebb, leginkább átadott életű fiatalokat bevonjuk a szolgálatba, a vezetésbe, és folyamatosan egyre nagyobb legyen az arányszámuk az alapítvány életében a cigány származásoknak, és egymás segítve magyarok és cigányok itt tudjunk menni előre.
0: Mit gondolsz, hű maradt az alapítvány a küldetéséhez, hogy menjetek a sövények mellé?
1: Az, hogy menjetek, ma is nagyon igaz. Nem várhatjuk el, hogy ők jöjjenek. A megszólítás, a hívogatás az ma is a lelkipásztorok, missziómunkások feladata. Sokszor mennek el a házaikba, bekopognak, hívják őket az alkalmakra. Tanárok elmennek a gyerekek után, amikor nem mennek iskolába, és ha kell, összeszedik őket, és ők viszik el az iskolába. Bár az idők változnak, újabb és újabb kihívásokkal találjuk szembe magunkat, de a szellemi hitelődünk, Kopasz Jenő testvér, az a hagyaték, amit ő hagyott a mi számunkra, és az az elkötelezettség, ez jellemzi ma is a munkatársakat, és szeretnénk is ezen az úton tovább menni.

0: Alapítványunk tulajdonképpen 5 fontos területet ölel föl tevékenysége. Ezek közül az egyik az imaházak építése, ahol a gyülekezetek elindítása, plántálása után megerősödik egy közösség, ott szükség van arra, hogy egy épület is rendelkezésre álljon. Kezdetben családi házaknál gyűlnek össze a gyülekezet tagjai, később, amikor megerősödik a közösség, akkor imaházat építünk. Egy ilyen új épülő imaház előtt állunk most itt Kécen.
1: Mit jelent ez az itteni embereknek? Várják már ennek az épületnek az átadását?
2: Szavokból indulok ki itt, ahogy elmennek az utcán, sokszor mondják, hogy mikor lesz már kész, mert ide én is jönni fogok.
3: Mondja Ferenci Béla, missziómunkás.
2: És mióta elkezdtünk ide gyűlni, azóta tapasztalom, hogy minden alkalommal tele van az imaház. Sokan vannak, akik nem tagok is, és már jönnek.
1: Miből tud ez felépülni? Tehát milyen támogatásból?
0: Van egy kedves barátunk, aki hozzám hasonlóan egy alapítványt vezető, Angliában él. Egy nemzetközi hírű kutató ő. Isten a szívére helyezte neki, hogy segítsen a cigányságon, és felajánlotta, hogyha itt építünk egy imaházat, az építő anyagnak jó részét ő állja. Szintén egy magyar származású, a Boeing repülőgépgyártó cégnek egy vezető mérnöke, a nyillázárókat, ajtókat, ablakokat vállalta, mert neki meg a szíve az diktálja, hogy itt gyerekekkel is foglalkozunk az alaksorba. De rengeteg különös történet fűződik egy-egy épület felépítéséhez, és nagyon sok ember összefogása kell ahhoz, hogy elkészüljön egy ilyen épület. Tudatos volt a döntés, amikor egy kétszintes épületbe gondolkodtunk, a felső szinten a gyülekezeti terem helyezkedik el, az alsó szinten pedig egy olyan közösségi tér kialakítása folyik ezekben a napokban is, ahol gyerekekkel fogunk foglalkozni, oktatási terület, lesz egy szociális terület, egészségügyi felvilágosító előadásokat lehet itt tartani, illetve esküvők alkalmával az ünnepi vacsorát is itt tudja eltölteni az ifjú pár a rokonsággal.
1: Akik itt dolgoznak, ők szintén a gyülekezethez tartoznak?
0: Sándor, a technikai csoportunknak egy nagyon szerves része, több mint 10 éve teljes állásban a cigány missziónál dolgozik.
1: Tehát akkor ez nem az első imaház, amit építesz?
4: Hát nem tudom már megmondani, hogy hanyadik,
0: de... Talán 8., 9. imaház, ami...
1: És ez hány négyzetméteren épül egyébként?
4: Ez több mint 100.
3: Mondja rézműves Sándor.
4: A régi, ami volt, az kisebb volt, meg régi volt, rossz állapotban volt, és ennek körülni.
0: Ez az épületnek a istentiszteletek céljára épített része. Itt már úgy állunk, hogy használjuk néhány hét óta. Olyan türelmetlen volt a gyülekezet, és amikor azt mondták, hogy be lehet jönni, fűtés elkészült, padokat be tudtuk tenni, és azóta itt tartjuk az alkalmakat, a gyülekezet ide tud jönni már. Csaba még itt az előkészületeket végzi, meg az építkezésnek a befejező finom munkálatait.
1: Lelkesek az emberek? Tehát lelkesen kapcsolódnak be ebbe a munkába, az építkezésbe?
5: Az itteni emberek? A cigány emberek? Igen, mikor van idejük, általában ők is dolgoznak.
3: Mondja Illés Csaba, műszaki vezető.
5: De hogy egy kis idejük van, hogy tudnak jönni, vagy nem kell menni dolgozni, akkor jönnek és segítenek.
1: Megtelik ez az imaház?
2: Tele van. Lócákra is szükség volt, középül, ódart, a padok, a falak mellett. Hát hál' Istennek, fiatalok is, idősebbek is örömmel jönnek, hallgatják az evangéliumot.

0: hétben nem maradhatok. Amen.
1: Akkor mondd az Ura szolgálat, eredj el az utakra, a sövényekhez, és kényszer is bejönni mindenkit, hogy megtejer az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül, meg nem kóstolja az ő vacsorámat. Ez az a fő ige, amivel a Jóisten ezt az alapítványt elindította az útját. 20 évvel ezelőtt. Menjetek el a sövényekhez, a útszélekre, és kényszerítsetek be mindenkit, hogy megtegyen az én házam.
2: Mi az, amit ön megtanult az édesapjától, vagy amit igazából úgy az egész életére útra valóul adta?
3: Talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy ő nagyon szerette a Jóistent. Ő képmutatás nélkül való módon nagyon. Az azt jelenti, hogy amit neki a Jóisten mondott, az Úr mondott, azt ő komolyan is vette. Az, hogy itt lesz ébredés Romániában, mert Magyarországon lakunk, hát mi magyarországi emberek vagyunk, ezt 20 éves koromban ő elmondta, hogy lát el. A hegyek fölött megy egy szuperszonikus vonat, fiam. Azt látom, de kristálytisztán látom, így mikor imádkozott, közben látta. És azt mondja a lélek, hogy ez az ébredés vonata. És ott ülsz rajta. 40 évvel ezelőtt mondta. Így szeretni a Jóistent, így beszélgetni vele, így meghallani azt, hogy ő mit akarna. Persze volt, amikor nem sikerült neki se dolog az életében, akkor meg tudott bűnbánatot tartani. Szóval ez a másik nagyon fontos dolog, ha valamit elrontok, hogy tudjam belátni, és tudjak érte bocsánatot kérni. Szóval, ha apámból, hogy mi a legfontosabb, talán ez a két dolog. Kommunikáció Istennel, és ha szükséges, tudjak megalázkodni, bűnbánatot tartani. Ez a két dolog a legfontosabb. Azon ki, hogy szerető szívemmel.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. L'unglicano rádió osco lovarisco nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale.
3: Kate unglico rádió vosajsunen perománi síb. Muruanav. Kvalla Gábor. Szakon pinzsár elle grófosz, vigázse virom. Bárogia báriszi, butrománe grupposzke zsutindas. Vojkodop henel, majmisto trobujasz te számolasz pe amári románi kultúra. Klubbura trobujasz te keren káj sajtrain leterne, románe gíjanca, kelimasza.
4: Tam sa seba ktoré tevi me najsarav e romane radio voske kodoke kate shaisi maskartumende amari kultura ateka ndungro etcera pala pala sha gilaske najkasave manusha najkasave romane manusha kon kadala buta oprera kalas tai kadale manushenca etcera butite shaikelas teskerlas lenge koncertura klubura tantsazura te shaikelas Kaso ketana shavena rom andekado yumakank anto ungro kado naime muro grupo me deshavoro simas deshove bershingo simas kanak aba bashavasas oktober shingo simas kanakelos mele kelimato sa indispanyo sardem kado la bucha more bachevonca kado grupo tranta tashove manushenca torjo las ketane Tai sasso che tale lo scato gruppo coteme kelos tai sasso da cela se vreme alla desber shaba kadala manusha vaj pur le sika shayata ishaver romnaline ta robeste gele tai kadai ke chashi las ketane kado baro gruppo a kanak so ande so storjo lo gruppo a me panch prasam lo so shaino shoyek naimash kramende abakank Štaržene, nekrasov plekado grupo, telekado anav, sa čače pralsam, sija međutora, konžutina me, laši amalaja mengevi, kod sarša vore, saste paša mende. A ja me zumava ste amare kultura, taj amare drumutane buđa, suando maro iloj, suando el djesaj, kod lande djelate penas, taj kamasko doke te sikavas le manušenge, kod doke hoj, Egyáltalán szólj kodóké, kanavariko sajgyi label. Kodóké, kanavariko gyi label. Kodó sajpen lávi, kodóké szohatyár el. Kele manusa, le románi manusa, szápe kodó gyi labben felé szohatyáren, tej szopelengó illoj.

Nagyobot klubura vezeti NOSZ, de Kákmori Bútyi jelenleg a Kákmori Bútyi csomókekodók igen zúrá lesz készülni az pekat a CD-hoz a fejeszám állítani az katere ungrikone roménke tájlega a zsengé elsősorban katék fejeszámján de ungró teterjeszketi az amennyiben de la modell pásebak nagyon fejeszámé távlasza meg a szavó lehetőség a távlaszka szavomanus kon vasz de la szforba tehát de la szavó lehetőség te ingrászkáda la bútya andé klubúra. Te kotéke, te zsanavas, amáli cinenca, amáli savorenca. Kodóke, egy kateravile, vagy konszaszen gopapu, vagy szertubú román esztevorbén, vagy pelengi kultúra, te polásodrom, te saszkadale savoren. Keszár penelpe, mekadó gindi, kana egy klubbo mexi. Ke várik kana, ami penaszakán klubbo. Várik kana románok teleposzasz. Nakang andekadiluma felasam e klubok kote se basketane akang na yabo nasa ko specialize ke andel telepura ke kote ke se amnas ketane pa shaya jila benas vorbinas specializina se kavle se jana se kavle ki problem bilen ki dos akang ka vachino monus raikano trayo kavle rom te train periko do ke chijen o rom te bristel va te bristel vale kasa hoy voy katara vilas pe muririk na yon fa asma ande muro, ande muri compania, te ando ungro sartorjolo, ungro, te mange mandar kasave, buutia so genav, vimete juti, ke man faite juti ima, ke ando kodoke, ke ravi muri buuti, ke manusenza fokla kozina. Tai te sika seva manusha, konsulena ka amure vorbi, me mangav kodoke lendar, kasi igieni pe kodoke, hoy ande klubo, genav te jutinav, vagyan de kultúra, vagyan de muzikate, vagyan de variszoste, sasa ékszik kodóke, ant pemande, saj azukáren, taj saj számítin. Keve kodó manuszim, kasz fáj nagyon te zsuti.

Mi-am dus un ocobeșav, butikeras, vacan când o studiu vă samle, ca te când o cureș, keras, buti, tai, antacadala butia, nagyon nagy szára vlinge, tehát fejász maga a szakmai tanácsadásként jó bódi gusztikat hálasz majd annak idején, tehát vifaj mate, sunáv lesz ke vorbi, tehát me kadala vorbasza nagyon nagy szároztuk e kodóke, tehát kajroden, tehát ennyi manus ezt lehetőség op e kodóke, hogy te saj vorbi o manus.

Hangad Ungriko rádió voszasz perománi síbe. Pejek kurkodu var, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsólyakogyesz, saj sunen amen. Kavalla Gábor esz sundine. Ásen.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Blum.
1: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Duna Zrt.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
3: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Román popdalokat hallhatnak Andrá előadásában.

Alexandra Irina Mihály művész nevén Andra Erdély szívében aranyos gyéresen született. Nagyon fiatalon kezdett énekelni, 7 évesen szerepelt először színpadon a helyi kultúrházban. Egy Whitney Houston dalt adott elő, és már akkor igazi rajongótábora volt. 14 évesen adta ki első lemezét, melyen 10 dal hallható. A lemez címe Andra, nagy sikert aratott, 2 dal is elnyerte az év slágere címet.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: ...2003-ban Andra lett az év legjobb hangja Romániában. Ugyanebben az évben Andra új lemezzel jelent meg a zenei piacon. Vreau Sărutarea-ta, Csókodat kérem címmel. Check it out, check it out.

2008-ban Andrának megjelent az 5. albuma, Drágosztja Römüne, a szerelem örök címmel. Andrá nagyrészt angolul énekel. A lemez legszebb dala a címadó dal, a szerelem örök.

2009-ben újabb lemez látott napvilágot, Szeres ma, szeres holnap címmel, melyben Andra hozza a megszokott formáját, az album nagy sikernek örvendett.

Nemzetiségek zenéje című műsor a végéhez közeledik. Ma a román poppénekesnő Andra dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Bauer Ádám.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 27-e szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéjét hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy zene akkor lesz maradandó, ha az megérinti a lelket. Vallja Bogdán Norbert, énekes dalszerző, aki őszinte érzéseket szeretne közvetíteni szerzeményeink keresztül.

0: A beás cigány folklór, a jazz és a modern könnyűzene különleges találkozása jellemzi Bogdán Norbert előadó művész munkásságát. A nagykanizsai születésű énekes és zeneszerző már fiatalon kitűnt zenei tehetségével. 10 éves kora óta zenél, saját dalokat ír, és a Schneidberger Zenei Tehetségközpont növendékeként olyan mesterektől tanulhatott, mint Schneidberger Ferenc, László Attila vagy Szőke Nikoletta. Zenéjében a cigány hagyományok, a személyes történetek és a mai hangzásvilág egyszerre vannak jelen. Saját szerzeményei érzésekről, emberi sorsokról és identitásról mesélnek, miközben a roma kultúra értékeit is közelebb hozzák a hallgatókhoz. Mai adásunkban őt mutatjuk be. Norvi, te mikor kerültél kapcsolatba a zenével? Hova vezethető ez vissza?
1: 12 éves korom óta zenélek, ez a családom egyébként. Apukám az zenével foglalkozott, mint hagyományőrző folklor cigányzenész, meg anyukám is dalokat írtak, és ezen belül járták az országokat, helyeket, megyéket, de viszont ahogy nőttem fel, valamiért megtetszett nekem ez a zene, és így elkezdtem tanulni tőlük.
0: Azt tudni lehet rólad, hogy dalokat írsz, saját szerzeményeket, ez már egész fiatal korodban megjelent? Vagy akkor is volt ehhez affinitásod, érdeklődésed?
1: 12 éves koromban volt az első nagy dalom, ez a Szerelmes vagyok én, és ez ilyen nagyon nagy sláger lett akkoriban. Hát azóta írom a dalokat több műfajban.
0: A koncertjeiden ugye magyarul, beás cigány nyelven is énekelsz, te beszéled is ezt a nyelvet, vagy a családotok beszéli, ez egy élő hagyomány nálatok?
1: Ez egy nagyon hosszú téma, de szükre megfoglalom meg összefoglalni. Ugye anyukám ugye az olasz cigány, édesapám beás cigány, és ez miatt voltak konfliktusok a nagy család, nem nagyon fogadták el a két csoportot, ha mondhatom így, és ez miatt a két nyelvet nem tanították nekünk a szülők, és én vagyok az egyetlen, aki nem azt mondom, hogy perfekt beszélek, de sok mindent megértek mind a két nyelven. Pontosabban 3, ugye a magyar is.
0: De akkor ezt csak magadtól tanultad, mert érdekelt?
1: Igazából édesapám az többet beszélt velünk, mint anyu, viszont a vége fele, mikor már így elkerültem otthonról, akkor volt az, hogy többet tanulgattam könyvekből innen-onnan, meg hát ugye anyut is kérdeztem mindig. Mert ugye apu nyelvén kicsit többet tudok, mint anyu nyelvén.
0: Amikor dalokat írsz, vagy dalszöveget írsz, akkor az hogy jön? Tehát előbb van a dallam, vagy a zene, és ahhoz írod a szöveget, vagy fordítva, vagy ez nálad hogyan működik?
1: Ez ilyen véletlenszerű, mert ez úgy van, hogy először mindig a dallam jön, vagy csak egy ilyen kis darab, és aztán utána jön a szöveg, amit megírok, és akkor az egy kicsit az tovább tart. A dallam az mindig előbb jön. Viszont a szöveg az egy olyan, akár 2 hónapig is eltart, mire megszületik egy szöveg.
0: Akkor az adott dallamhoz igazítod a dalszöveget, hogy miről szóljon, mi legyen a témája a dalnak?
1: Vagy a hangulatomtól, vagy ami éppen egy napomban történik velem. Ez sok mindentől függ egyébként.
0: Mi az, ami inspirál téged? Mi van hatása az alkotói folyamatodra?
1: Hát édesapám és édesanyámnak, ami hagytak rám dalokat, és ami igazán nekem nagyon fontos, hogy én

0: Ugye egy erős jazz szemlélet is van, vagy jazz oktatás, már amennyire tudom. Ezt mennyire tudtad beépíteni, vagy milyen értékeket kaptál onnan?
1: Ugye László Attila tanár úr volt a jazzgitár tanárom, ugye Schnürberger Ferenchez is jártam olykor-olykor beórát, de hát ugye mindenki oda akart menni, és ugye nagyon nehéz volt hozzá bejutni, meg ugye Szőke Niki volt az énektanárom. 4 évig jártam oda, és hát igazából nálunk László Attila tanár úr az volt, hogy nagyon azt akarta megmutatni, hogy milyen egy jazz standard, hogyan kell felépíteni, a kottar és stb. De mikor odáig eljutottunk, akkor azt mondta nekem, hogy mi lenne, ha a saját szerzeményeimet dolgoznánk fel. És akkor így megmutatta, hogy egy ilyen fordítást, egy akkordfordítást, vagy egy más hang, mondjuk egy, ha van egy durros hang, az hogy lehetne akár még molba is áttenni, hogyha megkívánja a dal, vagy olyan a dal. Tehát itt azért elméletekben is nagyon ott kell tenni, és annyira sokat segített nekem a tanár úr, hogy a mai napig is abból tanulok, amiket kaptam leckéket.
0: Ezen felül még, ha jól tudom, egy erős barátságot is kaptál onnan, vagy nem tudom, hogy az ott született-e, a Palásti Máté gitárművésszel, aki a zenésztársad is, több lemezetek is volt együtt, meg koncerteztetek is. Hogyan született ott a barátságotok?
1: Onnan van, jól tudod. Ami nagyon fontos, hogy Pécsen, amikor volt ez a meghallgatás, ez a felvételi, akkor ott találkoztunk legelőször, és én egy ilyet kijelentettem így a semmiből, hogy olyan ismerős vagy. De ez való igaz, tehát, hogy így ez nem tudom, mi történt, és ő is mondta, hogy én is, de viszont sose láttuk egymást. Igazából, és akkor én nem tudtam, hogy ő is felvételt nyert, viszont később, mikor ott bent a táborba találkoztunk, akkor derült ki, hogy még egy szobába is fogunk lenni, úgyhogy ez így alakult ki, és igazából neki tetszett az én dalaim, már akkor ugye a saját szerzeményeim, nekem meg az, hogy ugye játszik ő gitáron. És akkor így megismerkedtünk, nagyon jó barátságot ápolunk a mai napig.
0: A közelmúltban most kijött egy új klipped is, amiben több zenésszel is dolgozol együtt. Mit kell tudni erről a dalról?
1: Ez a dal, ez nagyon fontos számomra, ez több mint 3 generációs dal, pontosan. Édesapámnak szerzeménye, viszont ami nagyon fontos, hogy mielőtt édesapám ugye elment, ugye a Covid miatt ugye eltávozott, előtte mi ezt írtuk közösen, ezt a dalt, és ennek van egy kis magyar része is, tehát ez Beás nyelven van egyébként, és ez egy folklór cigányzene. Én meg egy kicsit modernizáltam rajta, és hát ahogy látom, nagy örömmel azért hallgatják elegen, és ami nagyon fontos, hogy ez a második világháborút öleli fel, abból is azt a részét, amikor nagyon nehéz volt megélni a háború után. És úgy katonának mentek az emberek, a fiatal, a generáció akkoriba. Én nagyon fontosnak tartom én ezt a dalt, mert ilyen dalt már nagyon nehezen írnak az emberek.
0: Neked mi a fontos a dalait kapcsán? Mi az, amit szeretnél átadni? Milyen érzéseket? Hogyan távozzon a közönség egy-egy koncerted után?
1: Nagyon remélem, hogy egyszer sikerül azt a üzenetet átadnom, hogy egy dalnak van egy mélysége, tehát ne csak a szöveget vagy a dallamot figyeljék, hanem az egész varázsát, amikor az ember egy színpadon van, de ezt bármelyik zenekarról el lehetne mondani szerintem. Viszont nekem a legfontosabb, hogy ahogy mondtam is, hogy én nem szalagon gyártottam, hanem legalább egy maradjon meg az emberekbe, hogy azt mondják, hogy hú, kapcsoljuk be még egyszer a dal. Ez egy nagyon jó dal volt tőle. Ez a cél.
0: Inkább az érzelmesebb dalokat, a lírai dalokat szereted, vagy a pörgősebb ritmusokat? Mondjuk mind a kettő jellemző rád, van táncdal is, meg érzelmesebb is, de valahogy úgy az ugrik be szerintem az embereknek rólad, hogy te inkább az a mély érzésű, mély témájú dalokat szereted, az áll hozzád közel.
1: Így van, nekem a kedvencem a jazz ballada, és azon belül is a hallgatókat imádom, ez már gyerekkorom óta van velem, nem tudom, hogy miért. Nagyon szeretem azokat a dallamokat, azokat a balladákat, amik nagyon sok mindent el tudnak nekem mondani. De ez legyen jazz, legyen ez egy akármilyen stílusú, ha jó és megérint, akkor nekem arra szükségem van. Akár napokig, hetekig, vagy évekig hallgatom. Ha én közvetítek egy ilyen dalt, akár színpadon, vagy csak... A leghíresebb videó megosztón szoktam megosztani a dalaimat, és hát remélem, hogy majd sok emberhez eljut. Megpróbálom a maximálist kiadni, mert ott igazán adom ki az érzéseimet. Nem tudom, ezt sokan mondták vissza, hogy igazán nekem a balladák és a hallgatók azok, amik a legfőbb erényem.
0: Ezzel az új formációval, amit most a videóklipetben is láthatunk, ezzel tervezel koncertezni, vagy hogyan alakul majd így a nyári szezon koncertek szempontjából?
1: Tervben van egy csomó, és szervezés alatt. Hát nagyon remélem, hogy ezzel az új zenekarral tudok majd legalább 1-2 fellépést hozni az emberek felé. Szeretnék azért mindenképpen megmutatkozni ezzel a zenekarral, bár nem olyan könnyű ez azért összehozni. Akik zenészek, azok tudják, hogy nagyon nehéz összehozni egy próbát is, de hát reméljük, hogy majd lesz rá lehetőség. Ebben az évben egyébként, ha minden jól alakul, akkor 2 nagy koncertet szeretnék, ami kimondottan csak

0: zenekarról szól, és rólam a saját szerzeményeik, meg egy-kettő olyan, akikkel, ilyen vendégművészekkel is. Hát ugye, ami nagyon-nagyon fontos, hogy most elárulok egy nagy titkot, hogy szeretnék vendégművészekkel duettezni hamarosan. Ez is nagy tervben van, hogy egészen a folklór zenészektől, egészen a pop zenészeikig, akár még jazz zenészek is. De ez nagyon nehéz ennek a lépését elindítanom, de azt gondolom, hogy jó úton haladok.
1: És ott a saját dalaidat dolgoznátok fel duett formában, vagy az adott előadónak a dalait?
0: Hát rugalmas akarok lenni, igazából akár közösen is egy dalt, vagy ha tetszik az egyik saját szerzeményem, akkor nagyon szívesen abból is, vagy pedig az ő dalaiból, hogyha esetleg zeneszerző vagy szövegíró, akkor nagyon szívesen, mert szeretnék olyan emberekkel is, akik már nagyon sok mindent letettek az asztalra.

0: Ki az, aki zeneileg inspirál téged? Akár kortársait közül, vagy akár, nem tudom, nagy muzsikusok közül, akik már nem élnek, ki az, aki rád nagyon nagy hatással van, akiből tudsz táplálkozni?
1: Hát nekem ugye elsőképpen édesapám, és Schneidberger Ferencet tudnám mondani, mint gitárművész, ugye nekem nagyon sok mindent üzen, ahogy ő gitározik. Énekesek közül már meg vagyok fagyva egy kicsit, őszinte vagyok, bár mindenkit nagyon szeretek, viszont akit úgy tisztelek, becsülök, és mint emberileg is, az talán Molnár Ferenc Karamell, és azt gondolom, hogy elég szép pályát befutott, és őnek a dalait szinte nincs olyan nap, hogy ne kapcsolnám be.
0: Fontos akkor számodra, hogy ne csak zeneileg érintsen meg egy előadó, hanem emberileg is a személyisége is olyan legyen, amivel tudsz azonosulni?
1: Abszolút, nekem ez a legfontosabb. Tehát az, hogy valaki jó zenész, vagy valaki nagyon tehetséges, az szerintem nagyon-nagyon jó dolog, viszont nem elég a mai világban, én azt gondolom. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen ember. Tehát, hogy ha leülünk vele, tudunk akár vele kommunikálni, tényleg tudunk vele beszélni. Én ezt úgy képzelem el, és én ezt úgy érzem, hogy nem elég az, hogy valaki azt megkérdezi tőled, hogy hogy vagy. Mert ez olyan sablon szöveg, hogy te hogy vagy, és akkor én megmondom azt rá, jól. Ez ilyen nagyon egyszerű, hanem valóban tényleg, hogy két zenész leül, és ne azon beszéljünk, hogy mi volt a B-durnál ott, milyen keresztet használtál, vagy tehát nem, hanem üljünk le, és akkor beszélgessünk, vagy zenéljünk egyet. Szerintem ez a legfontosabb, és ebből egy szeretet. Ez a legfontosabb, hogy szeretetet adjunk át egymásnak, hogy hú, de jó volt az a számod, ezt mutasd meg még egyszer, és csak üljünk le, beszélgessünk. Tehát nem kell ez a, hogy a felszínes mutatni, és közben meg nem is azok vagyunk, amik kellene, hanem csak így megpróbáljuk mutatni a mű oldalunkat.
0: Hogy látod, ezek az emberi értékek és mélységek kikopóban vannak? Vagy így a környezetedben mit tapasztalsz, hogy ezt kéne erősíteni, vagy ez általánosan fontos neked, és amiatt ez az elsődleges, ami megfog egy előadóban?
1: Én azt érzem, hogy fáradtak a zenészek. Legalábbis így tudnám fogalmazni így egy szóval, hogy nincs az a varázs már az emberekben, hogy megszületik egy dal, jó, kirakjuk, csá. Nagyjából így, most ilyen lazán, ahogy mondtam. De szerintem ez eltűnik, már nincs. És ezért is nagyon ritkán megyek el egy jó koncertre, ha el is megyek. Nagyon fontos, hogy kihez vagy kinek a koncertjére, mert ha szeretem, akkor biztos, hogy egyszer-egyszer el fogok menni. De nekem kell, hogy valamit kapjak attól a zenésztől, vagy zenekartól. Ha nem kapok, akkor ott baj van. Ebben szerintem nagyon sokan így vannak. Tehát nem csak az, hogy valaki hú, de jó tud zongorázni, vagy gitározni, hanem valamit, amit kapok, amit elrakhatok és hazavihetek.
0: A te koncertjeidről szerinted mit visznek haza az emberek? Mi ez a plusz érték, amiről most beszéltél, amit el tud rakni magába, vagy megéri elmenni, és az a zenén felül, a technikai részén felül, meg a jó dalokon felül valamit kap?
1: Azt nem nagyon tudom, viszont nagyon sok olyan üzenetet szoktam kapni így privátként, vagy oda szoktak jönni, hogy ilyen egyedi stílus, nagyon érezzük azt, amit szeretnél átadni, tehát ezeket már így megkaptam. Viszont ami nagyon érdekes, hogy sokszor sírnak. Vannak egy-két olyan dalaim, ami úgy nagyon megfogják az embereket. Viszont ami még talán ismerté tesz egy picikét, hogy nem az a fajta vagyok, hogy csak lenyomom, hanem beszélgetek velük. Nagyon sok zenekarnál ezt hiányolom, hogy kommunikáljunk a közösséggel. Mert a közönség értünk, mi megértük, tehát így közösen kellene ez valahogy így megoldani, hogy ne legyen olyan feszes az egy est vagy egy koncert, hanem beszélgessünk velük akár. Viccelődni, vagy nem tudom, szóval, hogy bevonni a közönséget is, hisz ez a lényeg.
0: Arra is van lehetőséged, hogy a koncert után találkozz a közönséggel, beszélgess velük, van erre időd, vagy lehetőséged?
1: Erre mindig szakítani kell, szerintem ez a legfontosabb. Sőt, ami nagyon fontos, hogy többször már olyanba beleestem, hogy voltak ilyen fiatalabb tehetségek, akik odajöttek és kérdezték, hogy Norbi, jól gitározom, megmutathatom? És volt már olyan, hogy odajöttek koncert közben, és mondta, eljátszhatom ezt a dalt is? Mondtam, persze, játszd el. És nagyon meglepődtek, hogy én ott voltam velük órákig. Tehát, hogy nem mentem haza, mert fontos, hogy én is jól érezzem magam, de azért fontos, hogy kik jönnek el akár egy koncertemre, vagy tényleg csak egy, nem tudom, egy félórás kis műsoromra.
0: Mely koncerteket szereted jobban, a nagy közönséget, nagy színpadot, vagy a kisebb, belsőségesebb hangulatú előadásokat?
1: A nagyobb koncert az nagyon ritkán van, ezt őszinte vagyok, viszont nagyon örülök, hogyha van, mert akkor egy varást kapunk. Nem csak én, hanem a zenekar is. Egy olyan tiszteletet, ami szerintem minden zenekar és zenész ezt várja, vagy valahol ezt álmodja. Mi ezt megkapjuk. Nem mindig, de én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb varázsa, hogy amikor olyan taps, olyan visszajelzések, pozitív visszajelzéseket kapunk a zenekarral, vagy akár egy szóló koncertemen, ami azt sugallja, hogy na Norbi, érdemes volt? Persze.
0: Van neked ugye a zenélés mellett egy civil foglalkozásod is, mennyire nehéz összeegyeztetni, hogy emellett jusson idő az alkotásra, a művészi folyamatokra, a koncertezésre, az utazásra, mindenre, ami ezzel jár?
1: Nagyon nehéz. Én egyébként nem titok, recepciósként dolgozom. Nagyon-nagyon nehéz, mert az egész életemet szinte lefoglalja, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy aki igazán szereti a zenét, annak nincs lehetetlen. És én azt gondolom, hogy ha haza is megyek, ami már este fele van, akkor is odaülök az asztalhoz, és írok egy pár sort, vagy éppen ami eszembe jut, vagy gyakorlom azt a sémát, vagy futamot, vagy skálarendszert, ami még éppen kell.
0: Ki a célközönséget, kinek szánod a dalaidat?
1: Abszolút mindenkinek, szóval nem vagyok az, hogy kizárok bárkit. Nyilván többfajta stílus zenét írok, meg ugye verseket is zenésítek meg, viszont nagyon fontos, hogy nem akarok megfelelni senkinek. Azt szeretném üzenni, hogy én nyitott vagyok mindegyik zeneműfajra, sose zárkoztam el akár a punk rocktól, ami igazán nagyon távol áll tőlem, de még azt is hallgatok, szóval, hogy így szeretem a zenét.
0: Amikor nem te vagy a színpadon, vagy nem a saját dalaiddal dolgozol, mik azok a műfajok, amit nagyon szívesen hallgatsz, mondjuk kikapcsolódásként szabadidődben?
1: Klasszikus, ez a funky, R&B, a latin vonal. Nagyon szeretem a spanyol zenéket, ami úgy mindig jön velem szembe, és hát őt ki kell mondanom, hogy nem tudok mit csinálni, ez a román zene, ezek közül is egyetlen egyet tudok csak kiemelni, ő Nicolas Guca. Ő egy nagyon nagy kedvencem, szerintem ő egy ilyen etalon, tehát hogy olyan zenéket csinált, ami szerintem még egyszer nem lesz ilyen ember. Ő a kedvencem.

0: Ha a fiatal generációnak kéne üzenned, hogy aki zenész szeretne lenni, erre a pályára szeretne menni, akkor mit üzennél nekik, hogy mi kell ehhez, mire készüljenek?
1: Hát először is nagyon fontos, hogy tanuljunk. Én is, még magamnak is mondom, mert még mindig kell tanulni. Alázat nagyon fontos, viszont ami nagyon értékesnek tartom, hogy ami belülről jön, azt közvetítsen. Ne azt, hogy mondjuk megtanul egy klasszikust, és eljátsza ugyanúgy, mint egy másik gitáros. Ne, azt tanulja, azt próbálja fejleszteni, és abban legyen a legeslegjobb, ami belülről jön, vagy ami a családjától jön. Az legyen egy koreai zene, vagy egy indiai zene, mindegy, csak magát adja, mert ebből van a legkevesebb. Tehát, hogy mindenki tud klasszikus, mindenki tud jazz standard játszani, ha megtanulja. Tehát olyan embert én még nem is ismerek, aki ne ült volna, és valaki el nem pötyögtetett volna valamilyen jazz standard, vagy egy klasszikus nagyjából lejátszani. Hisz vannak kisebb, könnyebb darabok, meg nehezebbek is nyilván, de azt gondolom, amikor egy saját van, ami belülről jön, amit közvetíteni akar, nem baj, ha rossz, nem baj, ha csak egy-két hangból áll. Azt gondolom, ez a legfontosabb.
0: Te milyen értékeket kaptál otthonról?
1: Hát a folklór, az velem jött nagyon erősen, viszont ezen belül volt, ami még sokan nem tudják, de én a magyar népzenét imádom. Ezek közül is a csángó és a kalotaszegi, hát meg itt sorolhatnék még egy-kettőt, de imádom ezeket a magyar népzenéket, és nagyon sok régi magyar népzenét is ismerek. De ahogy látom, ez nem annyira kellendő a mai zenei stílusok között, viszont én mai napig imádom, mindig játszom, belerakok egy-kettőt a zenekarokkal a koncerten is, de ezt apukámtól tanultam legfőképpen, és mai napig készülök majd egy-két ilyen feldolgozással.
0: A saját dalait közül van-e kedvenced, vagy ez mindig változik?
1: Hát kedvenc az egész az amúgy, de van egy-kettő, igen, ami nagyon sok emlék köt, az például a Pitypang, van egy ilyen dalom, nagyon rövidke kis dalocska, de nagyon szeretem. Van egy másik, ez Beás nyelven van félig, aztán félig magyarul, a Csájmirák, ki tudja. Ez egy főcím dala is volt egyébként a lemezemnek, ahol a legnagyobb művésztanárok adták a nevüket és segítették ezt a lemezt, hogy elkészüljön. Ha már popzene, akkor legyen a Cuki szemű, amit talán a rádióban is többször hallották már a hallgatók. És hát amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az a Betyárok betyárja. Az egy nagyon nehéz ballada volt, és nagyon sok helyig csináltuk a zenekarral, de szerintem az a mai napig is talán az egyik legnagyobb kedvencem.
0: Hol láthat téged legközelebb a közönség?
1: Talán Debrecenben, ha minden jól alakul, mert még szervezés alatt van a koncert, és hát nagyon remélem, hogy egy triót elfogad az ottani szervezők. Hát nagyon-nagyon várom, hogy mit mondanak a szervezők, úgyhogy Debrecen. Július vége lesz ez a koncert, de még egyek nem kaphatók, tehát még nem tudok nagyon pontosan semmit, szervezés alatt van az egész.
0: De akkor gondolom országszerte is több helyen láthatnak téged nyáron.
1: Igyekszem több helyen is, bár a múlt évben több külföldi koncertem is volt, viszont itt ebben a hónapban, ebben az évben még tervezés-szervezés alatt van minden.
0: Akkor ez még nagyon úgymond az éveleje ahhoz képest, hogy egy zenésznek, hogy beinduljon az éve, hogy láss, hogy hogyan alakul.
1: Igen, ez így van. Hát remélem, hogy ebben az évben is tudok majd mutatni egy kicsit egy-két dalt az új dalokból is, meg ugye mindenképp, ami nagyon fontos, hogy tudok újból üzenni valamit az embereknek.
0: Készül most még új dal egyébként, vagy van valami aktuális projekt, amin dolgozol?
1: Igen, van még kettő, kész is van már egyébként, csak még nem adtam ki. Az egyik az egy saját szerzemény, az a címe, hogy Lili. Ezt Palásti Mátéval fogjuk közösen, csak két gitár, semmi több. És lesz egy feldolgozás ismételten, amit már közönség is ismer jól, ez pedig a Zavaros a Tisza vize. Egy kicsit más csomagolásban, más hangezásban, de itt is csak két gitár. És ezt ki kell még itt emelnem, hogy az Ortega gitárbolt megajándékozott egy hangszerrel, amit Palásti Mátén keresztül sikerült hozzájutnom, aminek nagyon örülök, és ezek alapján készül az a két videóklip is.
0: Tehát akkor ahhoz képest lesz más a Zavaros a Tisza, mint amit tőled már hallhattunk, meg megszokhattunk. Van több videó is, amit láthat a közönség, aki ugye élőben nem hallott, ott tangóharmonikával is előadtad egyszer ezt a dalt. Tehát, hogy ahhoz képest lesz ez egy új hangzás.
1: Teljesen más, bár már a sémák ugyanúgy megmaradnak, viszont sokkal jobban átdolgoztuk, több akkorddal is, több elméletet tettünk bele, tehát gyakorlatot, elméletet, és megpróbáltuk nem annyira elhúzni a dalt, mert azt éreztem, hogy akkor kicsit el volt nyújtva, mint a tészta, most kicsit ilyen szűkített formában, de ugyanúgy a tempó és ugyanaz a kör és a keret megmarad.